0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. Divjana 102, Jodin FM.

0: reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Я один FM. Классный

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a stopa.
1: Jodim FM.
2: Klasne radio.
1: Vdorohu.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dimjanosto 2. Biodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сыгьяно 102 и 1 FM.
2: Классное радио в дорогу.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a fa, jó dím FM.
1: Klaszne radio, v dorohu.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
2: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
3: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus Percek című műsorunkat hallhatják. Petrás László, mezőgecsei görögkatolikus áldozópap gondolatai következnek.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми Петра Шласло, греко-католицького священника села Гече. Залишайтеся з нами.
4: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Kedves testvérek, a pünkösd utáni napokban és ezen a héten megemlékezünk arról, hogy hogyan jelenik meg a Szentlélek az embernek az életében, és hogyan képes minket vezetni arra, hogy megszentelt életet, Istennek tetsző életet tudjunk élni a hétköznapjainkban. Görögkatolikus egyházunkban a ránk következő vasárnap, amely május hónap utolsó napján az utolsó vasárnap lesz, az azoknak van szentelve, akik már elnyerték az üdvösséget, és az Istenek az országában vannak. Minden szentek vasárnapjának nevezzük, amely lehet egy kicsit érzékeny a mi fülünknek, mert minden szentekre általában a november elejé időszakban szoktunk megemlékezni, amikor kimegyünk a temetőbe, és megemlékezünk elhunyt szeretteinkről. De az egyházunk arra tanít minket, hogy a Szentlélek képes a mi életünket az Istenhez fordítani, felismertetni bennünk azoknak a lehetőségeit, hogy az ember hogyan válhat akár szentté az életében, vagy hogyan indulhat meg a változás útján, és követheti azoknak a szenteknek az életét, akik már végigjárták az élet rögös útjait, és az elesésből felemelkedtek, és követték Krisztus tanítását. És ezen a vasárnapon, amely most következik, rájuk emlékezünk, és az ő életükből próbálunk erőt meríteni, és fölismerni azt, hogy a Szentlélek minket is akar vezetni arra, hogy a földi életünkben is próbáljuk megtalálni ezt az utat, amely valóban az Isten felé vezet és irányít minket. És én úgy gondolom, hogy minden szentek vasárnapján különös öröm tölti el az egyházat, mert nem a halált ünnepeljük, mert nem a temetőkről szól ez a nap elsősorban, hanem az örök élet reményéről. Mert azokról emlékezünk meg, akik már célba értek. Azokról a szentekről, azokról az üdvözültekről, akik az Isten örök szeretetében élnek már most. És nagyon fontos megértenünk, hogy a szentek nem valamiféle távoli, tökéletes emberek voltak, akik soha nem hibáztak, küzdöttek, sírtak, féltek, elestek. Voltak közöttük egyszerű családapák, édesanyák, de voltak közöttük betegek, fiatalok, idős emberek, munkások és tanult emberek egyaránt. Nem attól lettek szentek, hogy hibátlanok voltak, hanem attól, hogy újra és újra a bűnbánat által visszataláltak az Istenhez. A világunk ma gyakran azt sugallja, hogy az emberi értéket, azt a siker, a pénz, a külseje vagy a teljesítménye adja. A szentek élete nekünk azonban mást mutat. Arról, hogy az emberi igazi nagysága az a szeretetben van. Abban, hogy tud-e irgalmas lenni, hogy tud-e megbocsátani, és hogy tud-e másokért élni. Jézus Krisztus a boldogság mondásokban azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívűek, boldogok az irgalmasok, boldogok a békesség szerzők. Milyen különös és milyen izgalmas. Mert a világ szerint sokszor nem ezek az emberek a sikeresek, de Jézus mégis azt mondja, hogy ők az igazán boldogok, mert közel vannak az Isten országához. Minden szentek vasárnapja ezért nem csak egy emlékezés, hanem meghívás számunkra. Meghívás arra, hogy mi is a szentség útján járjunk. Talán azt gondoljuk, hogy hát én nem lehetek szent, mert bűnös vagyok, mert nap-nap mellett hibázok, mert nap-nap mellett nem követem Krisztus tanítását, de mégis ebben akar minket megerősíteni, nem csak az egyházunk, hanem maga a Szentlélek is, hogy nem rendkívüli dolgokba akar minket belevezetni, hanem az egyszerű hétköznapokban, az egyszerű apró cselekedetekben kell valamiképpen követni Krisztus tanítását és beleépíteni az életünkben. Mert amikor türelmes vagyok a családommal, amikor becsületes maradok még a nehéz helyzetben is, vagy amikor imádkozom, akkor is, amikor nagyon fáradt vagyok, akkor én úgy gondolom, hogy ezek azok a pillanatok, amelyekben föl tudom fedezni, hogy annak az útján járok, amely valóban az Isten felé, a szentség, a szent élet felé vezet engem. Mert ezek a pillanatok, vagy a szentségnek ezen pillanatai apró egyszerű, döntéssel kezdődnek. És ma különösen vigasztaló számunkra, hogy a szentek közössége az élő valóság. Azok, akik előttünk jártak, nem tűntek el. Imádkoznak értünk, kísérnek bennünket. Az egyház nem csak a földön él, hanem összeköti a

0: boldogságba, ahol már minden könny eltöröltetik, és ahol az Isten lesz minden és mindenben. Amen.
1: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Petrás László, mezőgecsei görögkatolikus áldozópap gondolatait hallhatták.
2: Шановні радіослухачі, сьогодні у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почули роздуми греко-католицького священника села Гече Петра Шласло. Дякуємо за увагу. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
3: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
2: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Pulzus Rádió.
6: Pulzus Rádió.
5: Pulzus Rádió.
6: Pulzus Rádió.
5: Rádió Pulz FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Kegyelem, irgalom és békesség, adassék nékünk bőségesen Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, örökkévaló mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hála tett szívvel jövünk ma is eléd, és köszönjük meg, hogy megtartottál bennünket az elmúlt éjszakában. Körül öleltél a te gondviseléseddel, oltalmaddal. És köszönjük, Urunk, hogy tolthatunk napokat napjainkhoz. A te kegyelmedből újra felhoztad ránk a te napodnak drága világosságát, és azt nekünk feladatokat, lehetőségeket arra, hogy a te dicsőségedet keressük ebben a világban. Hogy felfedezzük, hogy miképpen és hányféle módon kívánod te terelgetni a te népedet, terelgetni bennünket, gyermekeidet ennek az életnek az útján. Köszönjük, hogy nem küldesz egyedül, nem hagysz magunkra ezen az úton, hanem nap mint nap megajándékozol a te világosságoddal, igédnek vezetésével, lelkednek terelgetésével. Így köszönjük meg, Urunk, azt, hogy a mai napra is elkészítetted számunkra az igei üzenetet. Nap mint nap belekapaszkodhatunk a te szavadba, belekapaszkodhatunk a te kijelentésedbe, amellyel keresel bennünket, amellyel életünknek az éppen aktuális helyzetébe akarsz beleszólni, és akarsz számunkra tanácsot adni, akarsz számunkra látást adni, hogy miképpen és hogyan kell a te dicsőségedet keresnünk. Hogyan kell megélnünk emberi létünket ebben a földi útvesztőben, te rád tekintve, téged segítségül hívva. Így kérünk, Urunk, ma is, hogy a te igéd ne szóljon hiába, hanem jusson el a mi elménken keresztül, a mi szívünkig, megértsük és megcselekedjük azt, amit te kérsz. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a rómaiakhoz írott levélből, a 13. fejezetből szeretném felolvasni, a 8. verstől kezdődően a 10. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A megnevezett helyen Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 13. fejezetben, a 8. verstől kezdődően a 10. versig így szól hozzánk Isten igéje. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert az, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot ez az ige foglalja össze, szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen, és nem kis feladat lenne ezen a két igeversen keresztül bölcs tanácsot adni az egész törvényre vonatkozóan. De Pál apostol ezt teszi, és erről beszél, hogy törvénynek a betöltése. Ezekben a versekben, ebben a néhány mondatban, amit kifejez, amit elénk hoz, az az Isten törvényének a legteljesebb betöltése. És ez valahol úgy kell, hogy megszólítson bennünket, mert olyan könnyen átsiklunk, akár e fölött, a versek fölött is. Helyeslünk és bólogatunk, hogy persze ez így van, fontos, hogy szeressük egymást, hogy szeretettel tekintsünk egymásra, de ennek a mélységét érdemes talán egy kicsit kiboncolgatni, egy kicsit kifejteni, hogy miről is beszél itt az apostol, és miért olyan fontos nem csak a mai napon számunkra, hanem egész életünkre vonatkozóan, miért kell, hogy fontos legyen ennek a megértése és ennek a megvalósulása a mi életünkben. Mert ez a törvény betöltése. Ez a törvény legteljesebb betöltése. Senkinek se tartozatok semmivel. Így kezdi az apostol. senkinek se tartozzatok semmivel. És nem tudom, hogyha azt kérnénk, vagy hogyha valaki érez magában késztetést, hogy otthon leüljön és írjon egy listát arról, hogy kinek tartozik, akkor milyen hosszú lenne ez a lista. Ki mindenki kerülne fel erre a listára, és milyen módon próbálnánk meg rendszerezni, szelektálni azokat a személyeket, akik felé úgy gondoljuk, hogy tartozásunk van. És azt gondolom, hogy helyes az, hogyha valahol jelezzük magunkban, hogy vannak tartozásaink fele, barátaink felé. Vannak tartozásaink, embertársaink felé. Kaptunk nagyon sok mindent. Még akkor is, hogyha ezt sokszor nem akarjuk tudomásul venni, épp beszélgettünk az istentisztelet előtt, hogy vannak, akik csak a panaszból állnak ki, és nem fedezik fel azt, hogy mennyi mindent kapnak. És valahol ott van ebben a hálátlanság. Egy félelmetes és iszonyú hálátlanság, ami megkérdőjelezi azt, hogy valóban szüksége volt azokra a dolgokra, aminek a birtokába jutott, amivel mások megajándékozták, amivel az Isten megajándékozta. Szükséges az, hogy emlékezzünk arra, hogy mi mindent kaptunk, hogy hálatelt szívvel lássuk meg azokat a dolgokat, amikkel megajándékoztak bennünket. És szükséges az, hogy amennyire tőlünk telik, és amennyiben erre módunk van, akkor hasonló indulat legyen bennünk is. A népmesék is arról beszélnek nagyon sokszor, hogy amikor elindul a szegény legény, és útközben találkozik a kismadártól kezdve a cipón keresztül akárkivel, és segít rajta, akkor a válasz mindig az, hogy amikor kell, majd akkor én is visszaadom, majd meghálálom, majd megadom neked. Ott van a tartozás. Egy nagyon egyszerű tartozás, amely tulajdonképpen betölti a mindennapjainkat. Amikor kapunk valakitől, akár csak egy aprócska szívességet is, sokszor azonnal úgy érezzük, késztetést érzünk arra, hogy ezt elkönyveljük, hogy akkor én ezzel tartozom, ő ezt tette, és akkor én nekem ezt vissza kell valahogyan fizetni, meg kell adni ezt a tartozást. És bevallom, hogy ilyen szívességekkel kapcsolatban, vagy ilyen segítségekkel kapcsolatban nagyon sokféle tartozásom van megszámlálhatatlanul sok ember felé. Isten kegyelméből nagyon sok mindent kapunk. És hadd beszéljek akkor egyes szám első szemében magamról, nagyon sok mindent kapok. És szabad ezért végtelenül hálásaknak lennünk. Minden kedvességért, minden jó szóért, minden segítségért, amit a másik ember nyújt, amivel a másik ember odaáll mellénk, amivel a másik ember kisegít bennünket. Igenis, szabad ezt tudomásul venni, szabad erre emlékezni, és szabad ezért hálásnak lenni. De azt gondolom, hogy a nagy hiba az ott van, amikor azt gondolom, hogy én emiatt most tartozom. Mert a tartozásnak van egy ilyen nagyon csúnya jogi érvénye, hogy én ezt köteles vagyok megtenni. Én köteles vagyok valamilyen módon ezt visszaadni. És valahol itt van az, amiről Pál apostol beszél, amikor azzal kezdeni, hogy ne tartozzatok senkinek semmivel. Nem azt jelenti, hogy nem kell elfogadni másoktól jövő szívességet, a másoktól jövő ajándékot, hanem egy egészen más mélységet ad ennek a gondolatkörnek, és hadd mondjam, hogy egészen más mélységet ad annak a valóságnak, amiben hétköznapi életünkben jelen vagyunk, amiben nap mint nap forgolódunk. Ahogyan jelen vagyunk egy közösségben, egy családban, egy baráti társaságban, ahogyan jelen tudunk lenni, nagyon fontos annak a megismerése és megértése, annak a mélységnek a megértése, hogy nem azért vagyunk egymás mellett, hogy tartozzunk egymásnak. Persze azt se akarom mondani, és azt se szeretném, hogy azt vigyék el magukkal a testvérek, hogy mindent fogadjunk úgy, hogy ez automatikusan nekünk jár, mert talán ez a legnagyobb hibája sok nyugati gondolkodásnak, és különösenképpen a fiatalok gondolkodásának, hogy nekik ez jár. Tehát ő ezért nem kell, hogy hálás legyen, ő ezért nem kell, hogy megköszönje, ő ezért nem tartozik semmivel, ő neki ez jár. És keresztény emberként időnként azért jó szembesíteni magunkat, emlékeztetni magunkat, hogy az, ami nekünk jár, az nem kellemes. Az az Isten haragja és az Isten ítélete. Az az, ami nekünk jár. És ami ezen felül van, amit ezen felül kapunk Isten kegyelméből, az minden ajándék. Az minden kegyelem. Az minden az Isten szeretetéből fakad. Tehát bármennyire is sok szívesség van a mi életünkben, és bármennyire is érezzük azt, hogy adósak vagyunk, készségesen meg kell azt látnunk, hogy nagyon sokszor egyrészt nem is tudjuk megadni ezeket az adósságokat, mindenkinek visszafizetni azt, amit kaptunk, mindenkinek megadni azt, amit kaptunk, és értsük meg azt, meg lássuk meg azt a mai égeszakaszban, hogy Pál apostol arról beszél, hogy nem is erre kell nekünk törekedni. Nem is erre kell nekünk törekedni. És mi ne tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Ne tartozzatok egymásnak semmivel, senkinek ne tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. És valahol ezt látnunk kell, hogy nem is teljesen elválasztható ez a gondolatmenet, ez a gondolat, amit kifejt itt Pál apostol a megelőző igeszakasztól, amikor még a hatalommal kapcsolatban vázolja fel Pál apostolnak a keresztény ember hozzáállását. És az utolsó vers, a hetedik vers éppen, hogy arról szól, adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Adjátok meg mindenkinek azt, amivel tartoztok. Tehát nem azt mondja, hogy hálátlanul kell élnünk ebben a világban. Csak van egy nagy különbség a világ meg a testvéri kapcsolat között. És a világban igenis szükséges, és igenis kedves dolog az Isten előtt, hogy mindenkinek megadni azt, amivel tartozunk. Akinek az adót az adóval, akinek a vámot a vámmal, akinek a csészekávét a csészekávéval, akinek a tiszteletet a tiszteletet. Amit kaptunk, vissza kell adni. Csak ez a világ, ez a világ. A világban tartozunk megadni mindazt, amivel tartozunk. A világ felé. A testvéri kapcsolat az ott kezdődik, hogy senkinek ne tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. És ez talán a családban lehet legteljesebben felfedezni, és a család közösségében lehet legteljesebben megélni. És nagy nyomorúság az, amikor egy családban felmerül, még csak a kérdése is annak, hogy tartozol. Mert a szülő szereti a gyermekét. A férj szereti a feleségét, a feleség szereti a férjet. Nincs olyan, hogy tartozom. Hogyha egyik reggel ő tesz valamit, akkor nekem másik reggel ezt vissza kell fizetni. Meg kell adnom azt, amivel tartozom. Nincs olyan. Semmivel nem tartozunk, csak azzal, hogy egymást szeressük. A gyerek, a szülő, a házastárs, a keresztény ember. Semmivel nem tartozunk egymásnak. Mert az, amit a másiktól kaptunk, azt is a ő szeretetéből kell, hogy kapjuk. Nem azért, mert tartozik velünk, tartozik vele nekünk, hanem annak a kiteljesedésében élni, annak a kiteljesedését megtapasztalni a mi életünkben, hogy egy szeretett közösségben vagyunk. Egy szeretett közösség van közöttünk, egy szeretett kapcsolat van közöttünk. A családra nézve is, és a gyülekezetre nézve is. És mégis nagyon sokszor azt kísért meg bennünket, hogy adjuk meg mindenkinek azt, amivel tartozunk. Mert szeretjük azt érezni, szeretjük azt megtapasztalni, hogy én senkinek nem tartozom semmivel. Nem tudom, hogy van-e ilyen ember. Azt gondolom, hogy nincs. És aki így gondolkodik, és így látja saját magát, az végtelenül becsapja. És engedi, hogy a sátán becsapja. Nagyon sok mindennel tartozunk egymásnak. Ha a világ szerint nézzük, ha a világ szerint gondolkodunk, és meg kell adnunk mindazt, amivel tartozunk, akkor végtelenül sok mindennel tartozunk egymásnak. De Pál apostol inkább arról beszél, hogy a szeretet törvényének a teljességében, a szeretet törvényének a kiteljesedésében éljük meg a mi életünket. Szeretetből fakadóan szolgáljunk egymásnak. Ne akarjuk a kölcsönt visszaadni. És ebben benne van az is, hogy tudjuk elfogadni. Újra csak a családot hozom példaképpen, tehát egy családban igenis tudja elfogadni a gyermek, a szülő, a házastárs azt, hogy a másik szereti, és szeretetből fakadóan tesz érte valamit. Nem érdemes ezzel visszaélni, és nem érdemes ezt kihasználni. Mert itt nem arról szól, hogy te szeresd a másikat, hanem egymást szeressétek. egymást szeressétek. És jó lenne ezt sokszor megtapasztalni egy gyülekezet közösségében, még egy baráti közösségben is. Hogy az, amivel a másik a segítségedre siet, az, amivel a másik segít neked és valamit ad, azt ő az ő szeretetéből adja. Szeretetéből adja. Szeretetéből van melletted, szeretetéből siet oda a te nyomorúságodban, szeretetéből hallgat meg téged, szeretetével van jelen akkor, amikor te mélységekben vagy. És te nem tartozol azzal, hogy akkor ugyanannyi időt te is töltsél vele, akkor legközelebb majd te fizesd a kávét. Azzal tartozol, hogy szereted. Azzal tartozzatok egymásnak, hogy szeressétek egymást. És ebben a gondolatkörben hadd szélesítse Pál apostol a mi életünket, és egy olyan igei útmutatással hadd gazdagítsa meg a mi mindennapjainkat, amelyben nyilvánvalóvá teszi azt, hogy ez a szeretet kapcsolat hogyan kell, hogy megvalósuljon, hogyan kell, hogy erőt kapjon, erővel teljen meg a mi életünkben. Először is lássuk meg azt, hogy ahhoz, hogy tartozásról beszéljünk, hogy két ember kell. És érdemes ezt is meglátni, és érdemes ezt is megvizsgálni, hogy ahhoz két ember kell. Egy, aki az adós, aki tartozik valamivel, és egy másik az, akinek tartoznak, aki már valamit adott. És ezt a kapcsolatot akarja lerombolni ez az ige szakasz. Hogy ne úgy tekintsünk egymásra, mint adós és hitelező, hanem úgy tekintsünk egymásra, mint szeretett kapcsolatban élő emberek. A világ nem szívesen engedi el a tartozást. Ezt is azért tegyük nyilvánvalóvá, és lássuk meg, hogy nem szívesen ad. És ha ad, akkor vár is valamit. És nyugodtan felfedezhetjük, és nyugodtan számolhatunk azzal, hogy semmit nem akar ingyen adni. Minden ilyen naív gondolkodásunk ellenére a világ semmit nem fog ingyen adni. És talán sokszor igazság van abban az elgondolásban, hogy amit ingyen adnak, az kerül sokszor a legdrágábbba. Amit ingyen adnak, az kerül a legdrágábbba, mert a világ behajtja a tartozást. A világ visszaveszi azt, amiről azt gondolja, hogy az övé. De a testvéri közösségben szabad ennek más irányt adni. És szeretném hangsúlyozni, itt nem arra gondolok, hogy szabad visszaélni a testvéri közösségben a szeretettel, a szeretetből fakadó adománynak. Hálátlannak lenni azzal, amit kapunk egy közösségtől. Nem észrevenni, nem felfedezni, hogy egy közösség mennyi mindenben tud megajándékozni bennünket. Mennyi mindent nézel, mennyi mindent enged el számunkra. És ha vannak is ilyen dolgok, akkor ezeket jó. Ha vannak ilyen tartozások egy-egy szent testvéri kapcsolatban, akkor érdemes ezeket jó előre tisztázni, hogy én ebben most tudok neked segíteni, de ennek ez lesz az ára. Kell ezt előre tisztázni, és kell ezt előre lefektetni, hogy ez most a világ szabályai szerint fog működni, és ez nem egy testvéri kapcsolat. Hogy ne legyenek félreértések, ne legyenek bántódások, ne legyen harag, hogy én ezt meg azt adtam, ezt meg azt segítettem, így meg úgy, ő meg milyen hálátlan, elfelejtette, nem is emlékszik rá. Az elején kell tisztázni, hogy ez most a világ szerint fog működni. Most a világ törvényei szerint kötünk egy megállapodást. Mert a testvéri közösségben ez nem kell, hogy legyen, sőt nem szabad, hogy legyen. A testvéri közösségben, úgy, ahogyan a családban is, ennek nem szabad jelen lennie. Nem kérhetem számon, és nem kérhetem vissza a gyermekeimen, hogy én mennyi pénzt, vagy mennyi időt vesztegettem el rájuk. Érezzük, hogy mennyire abszurd, még csak a gondolata is, hogy én számon kérem majd, vagy számon tartom majd, hogy a gyerekeimnek a neveltetése, a tanítatása, a ruházása, az etetése, az mennyi pénzbe kerül, és majd aztán elvárom, hogy ő ezt visszaadja. Ugye ez nem így működik. Ti ne tartozzatok egymással semmivel. Sem az egyik fél, sem az adós, sem a hitelező, sem az, aki ad, sem az, aki elfogadja. Ne is tudjatok arról, ugye Jézus olyan szépen fogalmaz, ne is tudja a te jobb kezed, hogy mit tesz a bal. Nem kell erről tudni, nem kell ezt tudomásul venni, hogy ebben a világban keresztény emberként milyen tékozló módon tudunk élni, és milyen tékozló módon tudjuk egymást szeretni. Adni a másiknak, időnkből, lehetőségeinkből, adományainkból, hogyan tudjuk egymást segíteni. Nem is kell, hogy tudja. És az, aki kapja, az nem kell, hogy úgy érezze, hogy az, amit ő kap, ő ezért tartozik. Mert akkor menjen oda az egésznek az ereje, a veleje, a lényege. És ha Isten kegyelméből ő tud, vissza tudná adni, akkor azt gondolom, hogy sokkal kedvesebb az Istennek, hogyha valaki olyannak adja vissza, aki még rászorultabb, aki még nyomorultabb, és az ő életében akar valamit előmozdítani. A szeretet nem emlékszik a tartozásra. Nem emlékszik, és nem emlékeztet bennünket arra, hogy te tartozol. Hogy én adtam, és te tartozol nekem. És amikor ezt hangoztatjuk, és nagyon fájdalmasan lehet tapasztalni családban is, közösségekben is, annak a gondolatát, hogy hangoztatjuk, hogy én mennyi mindent adtam, én mennyi mindenben készséges voltam, mennyi időmbe, mennyi energiámba, mennyi pénzembe került mindez, és te meg ilyen hálátlan vagy, mert nem fizeted vissza, nem adod vissza. Kedves testvérek, nem helyes a szeretet kapcsolatában szóvá tenni. Az Isten előtt úgy gondolom, hogy nem helyes a szeretet kapcsolatában szóvá tenni azt, hogy ki mivel tartozik, hanem akinek van,

senkinek ne tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szerettek. Hogy egymást szeressétek. Szeretetből tudjunk adni, és szeretetből tudjunk elfogadni. Mert a szeretet az mindig önzetlen, és a szeretet nem vár viszonzást. Nem várja a viszonzást. A szeretet mindig cselekszik. A szeretet kész adni, és örömmel kész adni. Talán érdemes itt behozni emlékeinkbe azt a szerelmi állapotot, amikor egy számunkra kedves személy van előttünk, és ugyan kitartja számon, hogy mennyi időt, mennyi energiát, vagy mennyi pénzt fordít arra, hogy együtt tudjanak lenni, hogy egymás társaságában legyenek. Értjük, hogy milyen tragédia az, amikor egy ilyen kapcsolat egyszer csak átfordul arra, hogy te tartozol nekem. Én ennyi mindent tettem le az asztalra, ennyi mindent tettem bele ebbe a kapcsolatba, te tartozol nekem. És elvárom, hogy a másik ezt visszafizesse. És ha nem fizeti vissza, akkor zsarolom azzal, hogy de te tartozol. Te tartozol. Megrontja az egésznek a velejét, az egésznek az értelmét. Azt, hogy szeretnünk kellene egymást. A szeretet, ezt mondja az apostol, nem akar rosszat fele barátjának. Nem akar rosszat az atya fiának. A szeretet a jót munkálja. És a jót kell nekünk is munkálnunk egymás felé. És azt is tudni kell elfogadni, hogyha valaki, bár nem szorulunk rá, de valamilyen szívességben a segítségünkre van. Akár egy gombócfagyival megajándékoz. Szabad nekünk ezt úgy elfogadni, hogy ne érezzük azt, hogy holnap nekem kell őt visszahívni. Mert megint oda az egésznek a lényege. Összedől ez a kártyavár, amit építünk. Onnantól kezdve, hogy számon tartjuk az adósságot, a tartozást, összedől a szeretetnek az az építménye, amely valóban őszinte, és amely valóban nem a hasznot keresi. Vagy ha nem is a hasznot, nem azt keresi, hogy ő visszanyerje azt, amit belefektetett ebbe a kapcsolatba. Hanem engedjük, hogy az Isten lelke átállítsa a mi gondolatainkat, újra értelmezzük a mi gondolatainkat az Isten szent lelkének vezetése által, és fedezzük fel azt, hogy ebben mennyire el van rejtve az Isten arcuságunk. Azt, hogy az Isten saját képére teremtett bennünket. Azt, hogy ő felhozza a napját jókra és gonoszakra. És nem kéri számon, hogy te nekem tartozol azzal, mert én megáldottalak, mert süt a nap. Az Isten nem a tartozásról beszél, hanem ő, mint a szeretet, mint maga a szeretet, gyakorolja a szeretetet. És mi ebből nagyon sok mindent kapunk és kaphatunk, és kell, hogy erre tudomásunk legyen, kell, hogy ezért hálásak legyünk, de mivel tartozunk ezért cserébe, az ugyancsak a szeretet. Ne tartozzatok senkinek, semmivel, csak azzal, hogy szeressétek egymást. Csak azzal, hogy látható és kedves módon a mindennapokban tudjunk egymásnak a javára lenni, egymásnak a segítségére lenni, önzetlenül. Nem várva azt, hogy a másik majd visszafizeti. És amikor velünk történik meg, amikor mi vagyunk az alanyai ennek a kedvességnek, tudjuk ezt örömmel elfogadni, mint amikor az Isten süti ránk az ő napját. Nem kell ezért nekünk bármilyen módon is visszafizetni azt, amit a napsütötte órák adtak számunkra. Csak örülni neki. És megerősödni az örömben, és megerősödni a szeretetben, és ezt továbbvinni, és továbbadni. És kívánom, kedves testvérek, hogy így formálja a mi életünket az Isten nagy vonalúsága, az Isten határtalan szeretete, ami körülvesz bennünket, engedje és biztasson bennünket is arra, hogy hasonló módon tudjunk mi is nagyvonalúak, és hasonló módon tudjunk mi is adakozóak lenni ebben a világban. Ne féljünk és ne rettegjünk attól, hogy elfogyunk, hogy kifogyunk. És ne tartsuk számon a tartozásokat, hanem engedjük el azokat. Kívánom, hogy ebben tanítson és ebben vezessen bennünket az Istennek lelke. Amen. Kegyelmes Istenünk, megvalljuk te előtted, hogy szabad nekünk úgy tekinteni a mi életünkre, mint szüntelen tartozások sorozatát, amelyben felfedezzük a te jóságodat, a te jelenlétedet, amelyben felfedezzük azt, hogy mi mindent kapunk a te kegyelmedből, mi mindennel ajándékozol meg bennünket nap, mint nap. És mégis te nem azt várod, hogy bármilyen módon is ezt

visszafizessük neked áldozatokkal, kemény munkával, hanem arra hívsz bennünket, hogy szeretetből munkálkodjunk. Hogy semmivel se tartozzunk, sem feléd, sem fele barátaink felé, csak azzal, hogy szeressük egymást. Mert akiben ott van ez a buzgó szeretet, ez az önzetlen szeretet, az betöltötte a törvényt, hogy teljesebbé legyünk a te szeretetedben, megismerhessük a te szeretlenségét, és mi magunk bennünket, a szüntelenül kis biztosséget arra, hogy mikor bennünket vád, hogy ne legyünk hálákban, de hadd tapasztaljuk meg azt, hogy te kiszabadítottál bennünket a jelen való gonosz világból, és a te szent fiadnak országába bevittél, és ebben az országban a szeretet törvénye uralkodik. Munkáld ki, Úrunk, mi bennünk is azt, hogy ne tartozzunk egymásnak semmivel, csak azzal, hogy szeretjük egymást, és szeretünk téged. Kérünk, hogy így ajándékozz meg a te lelkednek vezetésével, a te lelkednek bölcsességével. Amen. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen mindennapi kenyerünk, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség

0: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorszlók a Csámdavassói Váhenovene Sporton. A Crystal Palace 1-0-ra legyőzte a spanyol Rayo Vallecano együttesét a lipcsei döntőben, és elhódította az UEFA konferencia ligát. A mérkőzés egyetlen mindent eldöntő gólját Jean-Philippe Mateta szerezte az 51. percben. Oliver Glasner csapata ezzel a klub 119 éves történetének legelső nemzetközi kupatrófáját ünnepelheti. A Palace győzelmével egy egészen különleges rekord is megdőlt, ők lettek a harmadik londoni csapat, amely megnyerte ezt a sorozatot. A West Ham és a Chelsea után a trófea így ismét a brit főváros. Kerül. A Crystal Palace sikere egy hatalmas angol futball történelmi mester hármas első felvonása is lehet, mivel az Európa Ligát a Birmingham-i Aston Villa nyerte meg, az európai kupa szezon 3-ból 2 trófája már biztosan Angliába került. A történelmi triplázás, amikor mindhárom európai kupa sorozatot egy azon ország csapatai nyerik, már csak egyetlen lépésre van. Ha a szintén londoni Arsenal szombaton legyőzi a Paris Saint-Germaint a bajnokok ligája döntőjében, Anglia és London végleg letarolja Európát. Crystal Palace premi hispánské Rayo Vallecano zrchům komode nuli finálí v Lej Psehuta zavojoval titul permoci Ligy konferencí. Jedinej i vyrišálnej holu máči zabil Jean-Philippe Mateta na 51. hodině. Komanda Olivera Glasnera světuje perší u 119. říční historii klubu Mežnarodnej kubkovej trofej. I s peremohou Palace bylo pobyto unikálny rekord. Vone stali třetí londoňskou komandou, jaká vyhrala svej turnír. Після West Ham United to Chelsea trofej znovu povrtajse do britanské stolici. Úspěch Palace může stati perším aktom грандіозного хет-трику в історії англійського футболу, оскільки Лігу Європи виграла Астон Вілла 2 з 3 трофеїв європейського кубкового сезону ще точно вирушають до Англії. Історичний требл, коли всі європейські кубкові турніри виграють команди з однієї країни, залишився всього в одному кроці. Якщо лондонський Арсенал у суботу переможе Парі Сен-Жермен у фіналі Ліги Чемпіонів, Англія та Лондон остаточно підкорять Європу. A Bayern München és a Borussia Dortmund nyitja meg az új Bundesliga szezont augusztus 22-én. A német labdarúgó liga hivatalosan megerősítette, hogy ezen a napon rendezik meg a Franz Beckenbauerről elnevezett szuperkupa mérkőzést a Bayern München és a Borussia Dortmund között. A találkozót a dortmundiak otthonában, a Signal Iduna Parkban játsszák. Mint ismert, a Bayern a 2025-26-os idényben duplázott, míg a Dortmund a bajnokság második helyén végzett. Bavaria a Borussia Dortmund відкриють новий сезон Bundesliga 22 серпня. Німецька футбольна ліга офіційно підтвердила, що цього дня відбудеться матч за суперкубок імені Франца Беккенбаура між Баварією та Дортмундською Борусією. Гра пройде на домашньому стадіоні дортмундців Signal Iduna Park. Нагадаємо, що Баварія у сезоні 25-26 зробила золотий дубль, а Борусія стала другою командою чемпіонату. А Celtic 39 éves kapusa Kasper Schmeichel bejelentette, hogy befejezi pályafutását a válsérülése miatt, amely 2026 februárja óta nem engedte pályára lépni. Schmeichel a dán válogatottban 120 mérkőzést játszott, 2 világbajnokságon szerepelt és elődöntőig jutott az Európa bajnokságon 2020-ban. Klubszinten több csapatban is megfordult, köztük a Leicesterben, amellyel angol bajnoki címet nyert. A Celtic játékosaként 2-szer lesz skótbajnok és 2 hazai kupát is begyűjtött. 39-річний воротар Celtica Kasper Schmeichel оголосив про завершення кар'єри через травму плеча, яка не дозволяла йому грати з лютого 2026 року. Schmeichel провів 120 матчів за збірну Данії, виступав на 2 чемпіонатах світу та доходив до півфіналу Євро 2020. Виступав за низку клубів, зокрема за Лестер, з яким став чемпіоном Англії. У складі Селтіка двічі виграв чемпіонат Шотландії та здобув 2 національні кубки. Megvan a pontos dátum, amikor eldől, ki lesz a királyi klub új vezetője. A Real Madrid hivatalos közleményt adott ki, amelyben bejelentette, hogy az elnök választást június 7-én vasárnap tartják. A szavazáson reggel 8 órától este 7-ig lehet voksolni. A kampány már javában zajlik, a jelöltek pedig teljes erővel igyekeznek népszerűsíteni programjaikat. A jelenlegi elnök Florentino Pérez, valamint ambiciózus kihívója, fiatal üzletember Enrique Riquelme hangzatos ígéretekkel próbálják magukhoz vonzani szavazókat. Стало відомо точна дата, коли визначиться ім'я нового керівника королівського клубу. Реал Мадрид опублікував офіційну заяву, в якій повідомив, що вибори президента відбудуться в неділю 7 червня. Передвиборча кампанія вже в самому розпалі, і кандидати щосили просувають свої проекти. Чинний голова Флорентіно Перес і його амбітний конкурент, молодий бізнесмен Енріке Рікельме, активно розігрують гучні обіцянки, намагаючись перетягнути голоси на свою сторону. Sporthíreinket hallották? Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóval, Zolosájtis Radio Pulse FM.
1: ви слухали спортивні новини.
2: Спорт гіреньке хвилотте.

0: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
1: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
2: 2026. május 28-a, 10 óra után 16 perccel. Derűs hétapot kívánunk mindenkinek, ez a különkidás csütörtöki adása. Sziasztok, sziasztok, szia István!
3: Jó reggelt mindenkinek, vagy most már lassan szép napot, tehát ilyenkor már a piacon régen nem szoktak szólni. Mi az, hogy jó reggel, 10 óra, 16 perckor, már régen nem a jó reggelt van, de hát próbáljuk még megőrizni ezt egy kicsit.
2: Fogunk kicsit Dobronnyal foglalkozni majd adásunkban, és ugye ott van az az igazi, meg Csongor, egy világ ez, ott van az igazi mondás, hogy aki nem kell fel 5 órakor, az beteg. Aki nem kell fel 6 órakor, ahhoz orvost hívnak, aki nem kell fel 7 órakor, az pedig ahhoz pedig
3: már papot
2: hívnak. Úgyhogy ahhoz képest még elég, még ahhoz képest elég
3: jó. Jó bírjuk egyébként. Egyébként mi már munkában vagyunk régóta, úgy, mint az útépítők. Legalábbis ők már reggel nagyon-nagyon korán ébredtek fel, és olyan gyorsasággal dolgoznak, hogy tényleg öröm nézni.
2: Bevallom, én éjszaka jártam Beregszázban, nem jó akaratomból, de akkor még nem voltak ott, viszont láttam, hogy ott állnak a gépek, és ezek készülnek valamire.
3: Abszolút.
2: Ugye, kettő dolog van, ami meghatározza a mai reggelünket az utak szempontjából, ez a Jánosiban elkezdett munkálatok.
3: Ugye, na, arra nem jártam.
2: Jánosiban pont az egyik benzinkút környékén, János elején a Jánosi táblától 15 méterre kezdték el felmarni az aszfaltot, és ez egy olyan jelzés, mint a gyomorkorgás, ha ott van, akkor előbb-utóbb étel is lesz, mert éhes vagy, mert itt is úgy van, hogy ha felmarják, akkor azt láttuk az elmúlt hetekben, hogy akkor ott aszfalt is lesz, és úgy látszik, hogy ott elkezdték felmarni szépen azt a szakaszt, ami egyébként elég csúnya volt, ugye már volt ilyen négysávosított út szakasz, felmentek a benzinkútnak a sávjára, visszamentek ott azért, mert a helyeket érdemes volt követni, mert ők már szalonjelleggel tudták, hogy hogyan lehet mondjuk 80-nal bemenni ezeket a kátyukat, és már ki voltak járva ezek a kis ösvények, hogy még kátyút honnan kell előzni.
3: Tiszta egy oktatói pálya.
2: Igen, mert ott hirtelen felébredt mindenki, hogy megjött Beregszázba, vagy éppen most hagyja el Beregszázt. Úgyhogy ez az érzés megvolt mind a két irányban, és most ezt elkezdték felmarni. Én mostanra eljutottam arra szinten, mert ugye elég sűrűen járok ezen a szakaszon, naponta többször, hogy már nem volt olyan stresszfaktor, hogy olyan nagy kátyú, de most már tudom, hogyan kell rágázolni, még kormányrántásnál kell jobban nyomnom a gáz, hogy kívják belőle, és most úgy látom, el kell tőle búcsúzni, mert ezt elkezdték felújítani.
3: Hát nem fog hiányozni szerintem.
2: Annyira.
3: Olyan arcot vágták
2: hirtelen. Ragaszkodó típus vagyok, de nem ennyire.
3: Na, szóval itt dolgoznak. Nagyon jó volt látni tehát ezt a fajta szervezettséget, vagy logisztikát. Tehát, hogy két úthenger már a kezdet-kezdetén, tehát néhány méter aszfalt már le volt téve, és akkor az úthengerek már oda-vissza jártak.
2: Ez már a Beregszászi körforgalomnál viszont aszfaltot tesznek.
3: Igen. Tehát ott már nem felmarás van. A felmarással tegnap végeztek. Négy sávban húzták fel egyébként. Tehát azt láttam, hogy a széles. Attól tartottam, hogy a szélső sáv az csak a, hogy mondják, vonalvezető, tehát hogy ez lesz majd a szint, ebből hozzuk ki innen, azt is szépen felmarták, úgyhogy szerintem nagyon korrektek voltak, de utána, ahogy mentem, hát most lehet, hogy a szemmértékem csal, de úgy néhány méterenként egy-egy teherautó megállt, gondolom ott van az aszfaltnak a pótlása, gyorsan az aszfaltozógépet, mint olyat azt feltankolják, és akkor mint egyfajta staféta, csak ilyen, én nem is tudom hány tonnás autókkal, tehát hogy igen, kiürült, akkor hozzuk a következőt, de tényleg le a kalappal előttük, sima. Tegnap előtt voltam a Bocskai utcának a szakaszán, hát gondolom, hogy az most már kész van. Ha esetleg valaki látta, hallotta, kipróbálta, hát az élményét megoszthatja velünk.
2: Én láttam ott egy fiatal srácot, aki biciklizett. És annyira lelkes volt, nem volt autó, annyira lelkes volt, hogy jé, hát ilyet is lehet. Ugye előbb-utóbb Beregszáznak voltak ilyen kultúr szakaszai, hogy megjelentek a jó utak, akkor megjelentek a rollerek, megjelentek a gördeszkák, megjelentek a...
3: Abszolút.
2: Amikor a lábadra kötöd, mi is az?
3: Gyroszkóp. Gyűrkorcsolya. Jó, az egy másik műszer.
2: Én kérek elnézni, hogy egészségügyisre dolgoztunk, bocsi. És akkor elindultak ezeknek a rendszerek, akkor megjelentek a gyerekek, hogy jé, hát lehet egyenes úton biciklizni, meg gördeszkezni. Így voltunk a Lónyai úton, amikor leaszfaltozták sok évvel ezelőtt. nem tegnap volt. Na és visszatérve ezekre a szituációkra, hogy most ilyenekkel találkozunk, hogy lehet egyenesen biciklizni, és fontos megjegyeznünk, hogy ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag akik Munkács irányából jönnek, azok az Akác utcán érdemes lenyomni egy indexet, nem a Csigaszuk felé, hanem az Akác utca felé, és kerülni a központi részt. Első körben ne a Lónyain gyertek fel, hanem igazából érdemes a körforgalom, a Görbe utcán visszajönni,
3: abszolút,
2: a Tömjúscsuk utcán, és ott meg lehet ezt a kört tenni. A Csigaszuk irányában hiába tértek el, ha Lenin végiggyőztök, azon nem lesztek előrébb, mert ugye gyakorlatilag pont ott van az aszfaltozás, valahol a Rodán környékén van az aszfaltozás.
3: A Rodán környékén jár valóban, tehát a Beregszász elhagyó jobboldali sávja az jelenleg nem működik, a körforgalomnál elterelés van, a Görbe utcára irányítanak át mindenkit, illetve ugye a központ felé lehet majd jönni. Hát a két oldalon parkoló autók szempontjából, hogy is mondjam, kicsit türelmest igényel.
2: Igen, mind a két szakaszon, Jánosiban is, illetve ebben a szakaszon, hogy teljes útlezárás van, azaz eltelik a körforgalomnál a Görbe utcán az embereket, illetve Jánosiban pedig fél szakaszosan, ahogy szoktuk, erről beszélgettünk tegnap, egy bácsika karnagyoskodik és jelzi, hogy mikor mehetsz, mikor nem. Vezessünk óvatosan, egy türelemmel, és a forgalom megnőlt, ha lehet, akkor nem most induljunk fölöslegesen a Munkács utc környékén, és ezek a mellékutcák teljesen el vannak látva a forgalomban, úgyhogy sokszor kétszer, háromszor jöztök ki a jelzőlámpából, úgyhogy ez az ilyen szakasz, tegyünk türelemmel is, örüljünk annak, hogy van.
3: De a munkatempót illetőleg azt tudom mondani, hogy holnapra ez is el fog mullani, tehát igénybe lehet lesz majd venni. Én holnap kipróbálom biciklivel.
2: Sokszor mondják, hogy a méret az mennyire fontos, és lássuk, hát egy jó vastag 15 centis aszfaltot legalább látunk ezen. Jó élmény, mert feltetőleg, ahogy korábban aszfaltozott szakaszok is elég jól tartják magukat, ez nem két évre szól az aszfalt, hanem ez igazi hosszú távra tervezett, reménység szerint ez így van. Ezek a szakaszok minden éven tönkre mennek, és az ott élő igazán tudják, milyen, amikor egy teherautó megy és kátyukon megy keresztül a kanyarban, hát megmozdul a hátsó udvarban is a fűszál, de ezt talán most egy darabig hormos.
3: Még a macskák is összekapják szem, magukat. Igen.
2: Fontos megjegyeznünk, hogy tegnap volt egy kis vihar, nagyon vártuk az esőt, és akik Beregszászban voltak, azok mondjuk 2,5 percen keresztül találkozhattak ezzel az égi jelenséggel. Hirtelen a semmiből megjelent a szélvihar, ledöltötte a oldalra a fákat, helyenként fát is szakított le.
3: Ez a ágakat vérke, láttam
2: igen, a Fehérház
3: is, igen.
2: Mögötti parkolóban egy hatalmas ág lett leszakítva. Hoppá. Percek alatt, és mondjuk valamennyi eső is esett, amit láttunk, és
3: nyomokban esőt is tartalmazott.
2: És 3 perce később minden visszaállt az eredeti variációba.
3: Abszolút, abszolút. Tehát jött egy hirtelen lehűlés. Őszintén reggel gondolkodtam, hogy egy hosszú ing az elég lesz-e vagy sem. Gondoltam, visszamegyek, aztán visszatekerettem, tehát egy ilyen őszi-tavaszi hatása volt még a kora reggeli időjárásnak, aztán megmaradtam ennél, hát ha melegebb lesz, bár nem ígérnek többet a mai napra, mint 22 fokot, aztán valamilyen szinten elkezd emelkedni, mondjuk az, hogy vasárnapig, aztán hétfőn egy újabb lehűlés, jelenleg úgy néz ki, hogy hétfőn esni fog az eső. A nyarat esővel kezdjük el. Hát ez még nem a medárnapi eső, de az is valahol június elején lesz, és akkor megint elkezdünk majd számogatni, hogy itt 40 napig mi lesz, vagy mi nem lesz.
2: No, ebben a kitalás műsorban is témákkal szeretnénk kedveskedni a számotokra. A perceken belül, ha minden igaz, akkor a reklámblokkunk után egy beszélgetést szeretnénk a Papillió Környezet és Természetvédelmi Egyesületnek az elnökével. Számos megközelítés van, hogy lesz egy gyermeknapi programjuk, illetve a nyáron is több programmal készülnek, de mindenképpen szólt ejtünk majd a gazdáknak a rovarcsapda rendszeréről, amely lehetőségként van Kárpátalján a gazdák számára, illetve a rovar hotel témát is előhozzuk majd. Ezekről kérdezzük majd, ha minden igaz, akkor perceken belül Szanyi Szabolcsot, az intézménynek a vezetőjét. Második órában pedig várjuk stúdiókerekasztalra Sipos Józsefet, a Kegyes Jótékonyság Alapítványnak az elnökét. Egy több mint 20 millió forint értékű adományt adtak át tegnap a Munkácsi Gyermekkórháznak, és több projekt is van a Magyarországi Jónak Lenni Jó jótékonysági projektnek a bevételéből, és e kapcsán kérdezzük az aktuális támogatási folyamatokról, mik azok a területek, ahol tudnak segíteni. Ennek a projektnek a keretén belül érkezik majd hozzánk, ha minden igaz, 11 óra után valamikor az óra derekán.
3: Szóhodnyisnyi hosszínásai peredácsi, József Sipos, kerivnék blahodjínoho fondú kegyes, tá Szabolcs Szanyi, kerivnék tovarisztva ohorone prirodita návkolisnyoho szeredovistja, papilio.
2: Megyünk is tovább, 10:25 perc van a háttérben, egy újabb zenei tétel, énekelitek Gáspár Laci 2026-os új tétel Wolf Oliverrel, és fontos megjegyeznünk, hogy várunk szeretettel kommenteket, hozzászólásokat 096-095-85-76-790, ide várunk mindenkinek üzeneteket, és külön köszönjük, ha látjátok a livestream megosztásunkat is, külön köszönjük, ha itt is nyomtok egy lájkot, és itt is írtok hozzá adásunkhoz. Zene után újra itt vagyunk, tartsatok velünk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek!

0: Megdobbant. Megdobbant. Megdobbant. Megdobbant. Радіо Пульс. 92.1 FM. Класне радіо. В дорогу.
1: 10 óra 39 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. Ez FM 92.1-en, ez a csütörtöki különkedés műsora. Külön köszönjük, ha velünk vagytok. 095-709-7096-os SMS Viber számok aktív. Vagyunk a Facebookon is, velünk van Éva. Sziasztok, vidám, békés napot kívánok, hajnál melegszáz. Illetve Judit Csallóközből, Csicsóról hallgatja a műsort. Külön köszönjük, ha megosztjátok. És persze várunk technikai közérdekű információt, vezessetek óvatosan, figyeljetek az útépítési munkátokra a szerte melegszázban. Egy újabb témával megyünk tovább, ahogy ígértük, látogassunk el Dobrony vonzás körzetébe, és foglalkozzunk a gyermeknappal.
2: A vonal másik végén köszöntjük Szanyi Szabolcsot, a Papilio Természet és Környezetvédelmi Egyesület elnökét. Znamená zjasku, Szabolcs Szanyi, holovat tovaristva ohorony prirody tanavokolésnyoho szeredovesja, Papilio. Köszöntünk műsorunkban, hallasz-e bennünket?
3: Igen.
1: A Papilio Természet és Környezetvédelmi Egyesület nagyon sok éve foglalkozik azzal, hogy a gyerekek természet közelben töltsék ezt az időszakot, és vissza a természetbe gyereknap a horgásztanyát címmel programot hirdettetek 2026-ban, és kérlek, mesélj a hátteréről.
3: Igen, tisztelettel köszöntök mindenkit. Hát úgy döntöttünk, a tavaszi időszakban az időjárás, ahogy szépre, jóra fordult, és most már nyugodtan ki lehet a gyerekeket is a természetbe vinni, hogy az iskola lezárását, egy nehéz, kemény év lezárását azzal ünnepelne meg a Papilio Egyesület, illetve hát azt szervezné meg a gyerekek számára, a helyi gyerekek számára, hogy egy önfelett és játékos vidám napot tölthetnek együtt. Ugye a gyereknap a horgásztanyán több programelemből fog állni. Akit érdekel és akit az mozgat, az jelentkezhet egy rögtönzött horgászversenyre, ami ott a délelőtt folyamán valószínűleg lezajlik, és zsűrizni is fogjuk, és ugye a nyertesek azok értékes nyereményben, tehát a legnagyobb halat, illetve a legtöbb halat kifogók értékes nyereményben részesülnek. Lesznek vezetett túrák, amely során megismerkedhetnek a környék élővilágával, főleg ott a vizekhez kötődő élőlényekkel, növényekkel, állatvilággal. Aztán utána egy csapatokra osztás után egy kisebb vetélkedő, ahol szintén a legjobban teljesítő kétékes nyereményben részesülhetnek. Ugye a napközben elhangzottakból lesz ott egy kis felmérő vetélkedő, amelyben ugye ügyességi és sporteszközöket is felhasználunk, tehát ilyen inkább ilyen terepversenynek fogható ez fel a Nagydobronyi horgásztanya tó körüli részén. Aztán lehet majd íjászkodni, lehet karikásostorral, ugye megpróbálni ott a szürke marha gulyát arrébb terelni, hagyományos bográcsételeket kóstolhatnak meg az ebéd során majd a gyerekek, illetve ugye egyéb színes kézműves programokkal is készülünk, a szervezők között olyanok is helyet kapnak, akik a különböző ilyen művészeti technikáknak az ismerői, és nem titkolt célunk az, hogy bár ugyan a húsvét már elmúlt, de a madarak és fák napja még csak nem olyan régen, és ehhez kapcsoltan ugye ilyen hazánkban is őshonos, vagy a vidékünkön is őshonos madárfajoknak a tojásait próbáljuk meg megfesteni ilyen műanyag, különböző méretű, ugye ahogy a különböző madaraknak is különböző méretű tojásaik vannak, különböző méretű fészek, aljakat próbálunk majd élethű madár tojásokat utánzó tojás fészek alá festeni, ha lehet így mondani, de más kézműves programokra is lehetőségük lesz az érdeklődő gyerekeknek. Illetve hát nem csak gyerekekre van korlátozva, hiszen gyereknap így, mivel valószínűleg ugye 14 éven aluliakat is érdekelhet ez, ezért a szülők is csatlakozhatnak a programhoz, illetve hát részt vehetnek rajta.

0: hiszen a gyereküket 14 év alatt gondolom nem szívesen engednék el egyedül.
1: Ha már gyerekek, érdemes megemlítenünk a nyárnak egyik legizgalmasabb programját, az erdei iskolát, amely rengeteg gyermeket vonz nap mint nap.
0: Igen, az erdei iskolánk szerencsére évek óta töretlenül megy előre. Az idei évben július második felében fogjuk előre láthatólag életre hívni, és az idei év újdonsága, hogy lehetséges, bár ez még egyeztetés alatt van, hogy nem a szokásos egyhetes napközis formában megvalósuló program lesz, hanem lehet, hogy kibővítjük és egy megduplázzuk az időszakot, ami a tábor időtartamát illeti, és egy két turnusos kirándulásokkal tűzdelt tábort szintén napközis formában szeretnénk megvalósítani, amelyben ugye hangsúlyos elemként jelenik meg a többszöri olyan kirándulás, amely nem csak a lokális élővilágot mutatja be, hanem a távolabbi hegyvidéki területeknek a páratlan természeti értékeit is segít a gyerekek számára közelségbe hozni és megismerni.
1: Maradjunk a gyermekeknél. Egy igen izgalmas programmal találkozhatunk, akik járnak Dobrony vonzás körzetében, különböző köztereken furcsa hotelekkel találkozhatnak, és nem úgy kell elképzelnünk ezeket a hoteleket, mint egy nagy ötcsillagos, bár lehet, hogy ötcsillag van a szolgáltatások tekintetében, de nem az embereknek, hanem a rovaroknak szól. Ez is jó volt látni, nem olyan régen a balazséri óvoda is kapott egy ilyen úgynevezett rovar hotelt, és nagyon örülnek neki a gyerekek. Mit kell tudni ennek a projektnek a hátteréről, mi is ez?
0: Ugye ez a projekt elsősorban a beporzók védelmére irányul. El kell mondanom, hogy ugye a virágos növények szakirodalom alapján több mint 80%-a valamilyen közreműködő szerepét igényli annak érdekében, hogy megtermékenyüljön és ugye termést hozzon. Tehát így van ez nálunk is. A gyümölcs, a különböző zöldségek azért teremnek, mert valamelyik kis rovar megporozza. És ugye elsősorban hangsúlyosan a méhekre gondolunk, de egyébként más rovarrendek képviselői, különböző lepkék, bogarak, akár egyenes szárnyúak is részt vehetnek a beporzásban. Egy ilyen rovarhotel ugye a különböző hát mikroélőhelyek létesítésével, hiszen gondolom akkor, hogyha láttad, megfigyelheted, hogy van olyan, mint egy kis szekrény vagy polc, és az egyik fiókjába vagy részébe különböző puha fák, a másikba kemény fák, gajak, különböző szalma, illetve nád darabok helyezkednek el. Ezek mind-mind más-más rovar, más rovarfajnak, rovarrendnek biztosítanak megfelelő kényelmes szobát idézőjelben, amit kivehetnek, és hát örömmel tapasztaljuk, ugye Nagy-Dobronyi kistérségben a polgármester úr le is videózta és el is küldte, hogy bizony nagyon sokan beköltöznek és igénybe is veszik ezeket a rovarhoteleket a beporzó állatok, különösen a méhek. És ugye ez a programunk még tovább is folytatódik a nyár folyamán, ugyan már a kiosztható információs táblák és rovarhotelek nagy részét lefoglalták, mert elég nagy volt az érdeklődés, de még el tudom mondani, hogy még 4 darab tábla és rovarhotel az igényelhető, lefoglalható, tehát bátran jelzem a kárpátaljai óvodák, iskolák felé, hogy nyugodtan keressenek, jelentkezzenek, akár az Egyesület Facebook oldalán is jelezhetik, ha igényt tartanak egy-egy ilyen rovarhotelre, ami ugye a gyerek foglalkozásokhoz, akár kisiskolás, akár óvodás korban is nagyon ideális eszköz, illetve hát akár az idősebbek környezeti nevelésében is. Tehát minden korosztály örömét lelheti ebben a rovarhotelben tulajdonképpen.
1: ha már roverek a rovarok, akkor most kérjünk kicsit át a felnőttekre. Egy nagyon fontos projektet indított el a Papillió, amely kimondottan a gazdák és a tudatos vegyszer használata, a környezet, a tudatosság és a növényvédelem szempontjából tényleg egy jelentős előremutató projekt, amely rovarcsapdákon keresztül segíti a gazdáknak, a térségben lévő gazdáknak a vegyszer használatát, illetve hogy mikor, mire kell figyelni a kártevők szempontjából. Rovarcsapdák kerülhetnek ki, és ezt újra meghirdették ebben az évben.
0: Igen, hát tulajdonképpen ez kapcsolódik a Rovar Hotel programhoz, hiszen itt is a beporzók védelme elsősorban a cél, illetve a környezetterhelés csökkentése azáltal, hogy kevesebb vegyszer jusson ki az élő környezetbe. Ugye ezt úgy tudjuk elérni, hogy integrált növényvédelmi módszereket alkalmazunk, tehát előrejelzésen alapuló védekezést. Ugye az előrejelzés az az, hogy a számunkra kártételt okozó különböző kártevő fajoknak a populációit monitorozzuk, és hogyha elérik azt az egyedszámot, ami már túllép az úgynevezett kártételi küszöbértéken, amelyik fajnál van ilyen meghatározva, akkor ugye érdemes védekezést, valamilyen vegyszeres védekezést időzíteni. Tehát a pontos védekezés időzítéséhez nagyon fontos a különböző előrejelző rendszerek alkalmazása. Ami adott esetben lehet feromon csapda, lehet valamilyen szín, úgynevezett színcsapda, tehát vannak olyan színek, ideális esetben sárga, zöldes sárga, bizonyos esetekben a kék szín, amely vonzást hat, gyakorol különböző rovarfajokra, kártevő rovarfajokra, és ugye korlátozott számban az egyesületünktől lehet, akit érdekel, lehet igényelni ilyen csapdákat. Elsősorban gyümölcs kultúrák és szőlő ültetvényekben előforduló kártevőkre lehet érdeklődni nálunk ilyen kiosztható rovarcsapdák iránt. Ugye, akit érdekel, az felveheti velünk a kapcsolatot, és akkor részletesen megbeszéljük azt, hogy mire lenne szüksége, és illetve hát az átadás, átvételről is egyeztetünk. Ugye, mivel hamarosan beindul a nyár, így lassan elindulnak azok a kártevők is, amelyek ezekben az említett kultúrákban, tehát a különböző gyümölcs és szőlő kultúrákban igen jelentős károkat okozhatnak, tehát itt most már el kell kezdeni a gazdáknak gondolkodni azon, hogy mire is lenne szükségük, és minél előbb jelezni felénk, hogy időben eljutassuk hozzájuk az igényelt termékeket.
1: Ha le akarjuk fordítani köznyelvre, akkor igazából a gazdáknak egy folyamatos, láthatatlan ellensége való harcban segít ez az eszköz?
0: Tulajdonképpen igen, tehát megmutatja azt, hogy ez a kártevő faj, tehát ez a rovar, ami nagy károsítást okozhat mondjuk a gyalmásban, egy cseresznyésben mondjuk, kukacos lesz tőle a cseresznye, az mikor jelenik meg nagyobb számban az adott kultúrában. Tehát a cseresznye légyre, hát nagyjából már most ki kellene tenni lombkoronába azokat a sárga ragaslapokat, amelyek ugye monitorozzák, és sőt, a cseresznyelégy esetében a gyérítésben, tehát olyan nagy egyedszámban fogja meg, hogy ugye pusztítja is a idézőjeles ellenséget, ez a csapda típus, ezek a ragacslapok, de ugye hát ezek a sárga ragacslapok nem csak a cseresznyelégyre, hanem utána a szintén cseresznyelégy rokonsági körbe tartozó medgyet, kukacosító legyet is vonzák, a dióburok furó legyet is vonzák, ami után ugye most a Kárpátalján is a diósok egyik legnagyobb ellensége, tehát most indulnak be azok a gyümölcsészeti kártevők, legalábbis a nagy részük, mert a tavaszi időszakban is volt egy néhány, ami ellen érdemes védekezni, és hát ami miatt ugye egy előrejelző rendszert mindenképp telepíteni kell, hogy megmutassa, hogy mikor kell nekünk védekezni.
1: Igazából ebből kiderülhet az, hogy amikor éppen a legaktívabb, akkor vagy azt megelőzően kell vegyszerezni, és az éppen időben elv alapján tudják a gazdák ezt programozni. Ha jól értem, ez ennek az igazi értelme.
0: Igen. Hát tulajdonképpen mondjuk ki úgy, hogy már a lepkét jelzi, hogy a hernyó ne tudjon nekünk majd kárt okozni. Mert ugye, ha sok a lepke, akkor sok petét rak, akkor a jövőbe abból sok lárva kell ki, és nagyobb lesz a károkozás.
1: Nagyon érdekes egyébként, valóban sok szempontból hasznos, és a spórolás tekintetében is igazán kiemelkedő ez. Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szánt ránk, és beszélgethettünk a programokról, illetve nagyon izgalmas nyár elén néznek, kitartás és sok erőt kívánunk ezen munkához.
0: Köszönjük szépen.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szanyi Szabolcsal, a Papillió Természet és Környezetvédelmi Egyesület elnökével beszélgettünk.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
1: 11 óra 21 percen köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. Jövünk egy robotunkkal itt a második óránk elején. Tartsatok velünk!
2: Érdekességek a nagyvilágból.
1: Hát, hölgyeim és olyan 11 óra 21 perckor a kitekintőrovatunkban ez alkalommal egy igazán kedvezőtlen, hát kis huncutsággal folytatnánk a szúnyogok témájával, mert megindult több európai nagyvárosban a szúnyogírtás két héttel korábban.
3: Később. Úgy néz ki, hogy ezek a szúnyogok most már megjelentek, nem tudom, hogy ki hogy van vele, de a mostani jó idő kapcsán hát viszonylag többet tartózkodunk odakint a szabadban, és hát tegnap előtt, azelőtt, talán ilyen vasárnap környékére tudom datálni azt, hogy elég komolyan elkezdtek marni, és egyre többen kezdenek el lenni, tehát 8 óra akkor, mintha menetrend szerint megjelentek volna, és valóban addig nem is figyeltem fel rájuk. Na jó, hogy a ledek döngítsétek meg egy-kettő, hát valahogy a házban is megmarad szórakoztatni bennünket, akár karácsony környékén is, de hogy szúnyogból eddig nem vettem, látványosan nem vettem észre, hogy ennyire elszaporodtak volna. Aztán a szakértők mondják is, hogy hát igen, a jó idő, vagy nem, a rossz idő ilyen szempontból elhúzódott, hideg volt, nem keltek ki, illetve a másik komoly dolog, ami miatt ennyire nem keltek ki, nem volt eső, tehát nem volt egyszerűen miben kikelni ők, aztán most hirtelen picike kis eső jött, picike kis meleg jött, vagy ez most már nem is olyan pici, nem tudom, hogy nekik a 7-es fokozatú UV sugárzás miért nem okoz problémát, vagy azért jönnek éppen elő, mert akkor már ők is tudják, hogy este 7-ig nem bújunk ki, gazdit nem keressük meg, de hát valóban az van, hogy elszaporodnak, pici víz, pici meleg, és összejön az, hogy a pici szúnyog lárvából nagy, zöngő, vérszívó, inkább nem mondom, hogy mi lesz belőle.
1: Mondom, a pici az igazából elég egy gyufás doboznyi víz ahhoz, hogy a szúnyogok szaporodni tudjanak ebben. Gyakorlatilag nincsen szükség kertítóra. Nekünk van, de nem azért.
3: Van pici madárítató.
1: Hanem apró esővizes kupakban eldugult ereszcsatornában képesek megindulni. A zümmögés említetted, és igazából a zümmögés az egy szerelmi vallomás számukra. Amikor egy hím egy nősténnyel találkozik, száncsapásnak a frekvencia a változásával jelzi azt, hogy ő igazán egymásra szeretne hangolódni ezzel, és nyitott minden nemű kapcsolatra. Ugye fontos megjegyeznünk, hogy egyébként nagyon rossz repülők, a szúnyogok összességében 1,2 és 2,5 km per óra tempóval repülnek, amihez képest ugye a legyeket azért nem tudod megfogni, de a szúnyogokat ezért van esélyed elkapni, és mondhatnánk, hogy nem is én a világon, ha azt mondják, a világ legveszélyesebb állatainak a listáját kezdjük, akkor én a cápára gondolnék, az oroszlánra, nem tudom, a tigrise, pedig, ha megnézzük, akkor bár aprók, de elnyerték a világ legveszélyesebb állatainak a listáját, mert a legtöbb emberi halálesetet a Földön víz az ő nevükhöz kötődik, mégpedig a malária és egy csomóféle sárgaláz, mindenféle egyéb dologgal. Nem gondoltam, hogy őtőle kell a világon legjobban félni. Évente több mint 700 ezer ember veszti életét globálisan a szúnyogoknak köszönhetően. Nesze neked szúnyog!
3: Szerintem mi rontjuk el a történetet, mert hogyha ő ilyen nász tánca vagy nász énekkel jön, mi meg tapsolunk neki, hát azt hiszi, hogy szeretjük, és többen jönnek, hogy így van.
1: Egyébként ugye, hogy mi az, amikor a kedves feleségemmel szeretek erdőbe menni, mert bármennyi szúnyog legyen, nem engem fognak meg. Talán a feleségem egy nagyobb vonzó, jó csaj, én ezt mindig is éreztem, bár a nők esetében a szúnyogok, nem a hímszúnyogok szúgnak, hanem a nőistényeken is.
3: Jelenleg nagyon igen.
1: És azt mondják, hogy akár 25 méteres távolságról is képesek kiszagolni az ember, vagy az állat által kibocsátott széndioxidnak az illatából, hogy arra kell haladnia, és ebből kívülően valakit jobban szeret, valakit kevésbé szeret. A nullás vércsoport a kedvencük. Ezt hozzá kell tenni. Statisztikai azt mutatják, hogy a nullás vércsoportúakat sokkal gyakrabban csípik meg, mint az A vagy a B vércsoportúakat. Lehet, hogy itt a
3: jelentem alásom B vércsoportú vagyok, és vagy kevés nullás vércsoportú van a közelembe, vagy pedig úgy néz ki, hogy megjött az étvágyuk a B-re is.
1: Fontos ez is egyébként, a szakik meg a statisztikák azt mondhatják, hogy a sötét ruházatban lévőket inkább tartják vonzónak, gyenge a látásuk, viszont a kontrasztokat jobban érzékelik, és ezért az én kirívül, mint a sötét tónusokat jobban megtalálják, és hogyha ha lehet választani, akkor ők a sötét pólós csávót fogják megszívni, nem pedig a nem tudom, mondtam egy kék pont.
3: Neont, igen. Egy jó, csak ezen gondolkodom, hogy este jönnek elő, én megülök a sötétbe. Akkor hogy szúrnak ki? Lehet, hogy túl nagy vagyok.
1: Jó kiszúrnak veled.
3: Jó kiszúrnak, igen.
1: Hát kérem szépen, ennyit a szúnyogokról, fogunk még velük találkozni. Én tegnap már egy... nem tudom, a párzástáncát éppen elzúgó szúnyoggal találkoztam, hát én velem találkozott meg a kezemmel, más szúnyoggal nem, de hát végeztem vele, de az a hang, az tényleg ijesztő tud lenni. Én úgy szoktam elvégezni a rituálnak a végét, hogy megvárom, míg a fülemhez a sötétben nem kapcsolsz fülönt, mert nem fogsz vele, mert lusta vagy, megvárom, míg a fülemhez a leginkább hangosan zúg, és akkor csapok egyet a fülemhez.
3: A saját füledet.
1: És akkor általában sikerül végezni.
3: Jobban hallod az énekét.
1: Igen. Úgyhogy várunk szúnyogos kommenteket, kérem éppen előbb-utóbb egyre inkább jönnek elő, és nem beszéltünk még az afrikai tigris szúnyog reptériairól, de ezt majd később a nyár folyamán előveszik, mert ezek is vannak már a Kárpát-medencében. 11 óra 26 perc van, egy újabb témával meghívott vendége, szeretnénk kedveskedni a számotokra, ha minden igaz, akkor perceken belül érkezik hozzánk műsorunk vendége.
3: Aki ez esetben nem más, mint Sipos József, a kegyes alapítvány elnöke.
1: Jövünk vissza a zenével, reklámmal. Itt az FM 92.1 műsora.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: 11 óra 38 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül, meghívott vendégünk érkezett hozzánk.
3: Stúdiumban köszöntjük Sipos Józsefet, a Kegyes Jótékonysági Alapítvány elnökét. Szóhadni znamé osztúgyi, József Sipos, kerívnék Blahogyino Fondu, Kegyes. Áldás békességet Isten hozott.
4: Áldás békesség, köszöntöm a külön kiadás minden hallgatóját, és benneteket is.
2: 2,5 millió, több mint 2,5 millió grivnya értékű adományt jutatott el a Kegyes a tegnapi nap folyamán a Munkácsi megyei gyermekkórházban, mely olyan gyermekeket gyújít, ahol tényleg szükség van, és a legnagyobb, komolyabb kihívásoknak kell megfelelni, és a technika szempontjából egy igen égető kérdés, egy nagyon modern eszközt sikerült támogatásból eljutatni. Mit kell tudni ennek a hátteréről, és persze kicsit beszélgessünk ennek a kapcsolatnak a munkájáról, mert egy sok éves kapcsolat van a Kegyes, illetve a Munkácsi megyei gyermekkórháznak az életében, munkájában.
4: Valóban nagyon fontos, amikor valahova elérsz, hogy mondjuk úgy, hogy csúcsra, elgondolkozol, hogy honnan indultál,

0: és doboz akció keretében, amit a Pulzus Rádió hirdetett meg. Úgy kerültünk oda valamikor, még veled mentünk, és osztottuk ki ezt a cipős dobozt, és ugye így ismerkedtünk meg a dr. Biró Erzsébettel, aki akkor a kórháznak az igazgatónője volt, és aztán egy nagyon szép kapcsolat kiépült közöttünk, egészen odáig, hogy már korábban egy ilyen külön gyermekszobát tudtunk kialakítani a kórház területén, nagyon jó kapcsolatban voltunk a pulmonológiának a főosztályvezetőjével, aki most a kórháznak a igazgató helyettese. Tehát nagyon-nagyon, mondjuk úgy, könnyű dolgunk van, amikor azt kell megtudni, hogy mire van valójában szükségük, egy nagyon jó bizalmi kapcsolat van közöttünk, és azt tudom mondani, hogy ennek köszönhetően, és annak köszönhetően is, hogy ugye a doktornő volt igazgatónő, Biró Erzsébet, ő Magyarországra ment, de a Jónak lenni jó kampányban ők korábban is részt vettek, és korábban is érkeztek a kampányból már a Munkácsi Kórházba eszközök. Úgy most is ez köztudott tény volt, hogy ez most is így lesz, és valóban nagy értékű műszert fogunk tudni megvásárolni. És hát ugye már lezárult a kampány december 31-én, de hát ez ennek az egésznek a landolását előkészíteni, más országból érkezett az adomány Magyarországról, és eleve a kampányt is le kellett zárni, tehát ezért eltelt ennyi idő. Én magam áprilisra terveztem ezt az egészet, de az se baj, hogy ez mondjuk most májusban valósult meg, viszont már bevetették, és két nap alatt 4 gyereknek az életét mentette meg, mert ez pont a műtőbe használják, és nagyon-nagyon egy fontos eszköz.
1: A sok apró részlet áll itt egybe, ilyen különös gondviselés ez odafentről.
0: Én folyamatosan tapasztalom ezt a saját életemben, a kegyes életében, és Isten vezetését ebben. A tegnap reggeli ige is egy olyan volt a YouVersion-ből, hogy hogyan kell adakozni, nem kényszerűségből, hanem ugye jó szívvel, és a jókedvű adakozót szereti az Isten is. Hát tényleg életem eddigi legnagyobb, mondjuk úgy, nem a legnagyobb, már volt egy nagyobb ettől az elmúlt időben, de hogy egy ilyen nagy adakozás az Isten a reggel ad egy ilyen igét, akkor én azt mondom, hogy köszönöm, Uram, megerősítette azt, hogy ezt milyen szívvel kell csinálni, és hogy szeret bennünket, hogy ezt tehetjük, hogy ezt csinálhatjuk, és így megyünk minden nap. Tehát ez nekünk nagyon fontos, az isteni vezetés, az isteni gondviselés, hogy tényleg ő mutassa meg, vagy olyan beszélgetések legyenek, hogy mi is a legfontosabb. És azért egy lélegeztető gép, olyan, ami nincs a Munkácsi kórházban, tehát Kárpátalja területén, ami 500 grammos gyerektől kezdve fogja tudni megmenteni az életeket, és hát hadd ne képzeljük el, hogy mi volt eddig azokkal, akiknek ez a súlya volt. De most már ez megoldódott, és hogy Isten ebbe használ bennünket, minket, engem, ez nagyon megható.
2: Folyamatos a gyermekeknek a szolgálata, mert ugye amellett, hogy rengeteg projektről számolunk be a következő percekben is, de a kegyes azért a tevékenységét nem hagyta abba egy percre sem. Gyermekek mellett áll és segíti az ott lévő időszakban az ott töltött időt.
0: Ez így van. Már januártól is legutóbb egy 5 gyerekes, 5 testvér, most egy 7 fős gyerek sereg van ott, szintén testvérek, és nekünk 24 órán belül szólnak a nővérek, hiszen hirtelen olyan problémával találják szembe magukat, ruha, cipő, tisztálkodási szerva, pelenka, stb. Nincs, a kórház nincs készen erre egyik napról a másikra. Mi viszont igen, a kontakt megvan, és tényleg 24 órán belül ott tudunk menni tüzet oltani elsősorban, mindig az a legelső, hogy tüzet oltunk, aztán már számoljuk fel a romokat, úgymond, attól függ, hogy mennyi ideig van bent egy család, a gyámügy, a rendőrség, a bíróság a háttérben, mennyi idő alatt végzik el a munkájukat, és aztán tovább kerülnek, de most

0: is láttam azokat a szemeket. 14 éves a legidősebb lány, és 12, 10, 8, 6 lefele. Azt a kétségbeesést, és azt, hogy most nyugtasd meg, hogy minden rendben lesz, most mit mondasz ilyenkor egy gyereknek, ugye ezt a krízist ott a kezeink között élik át, vagy amikor a legkisebbet a kezembe veszem, és próbálom megnyugtatni, de a gyerek át sarkából valahogy összekaparni, tehát hogy ezeket átéljük, és ezt végezzük. Ez ugye nekünk ez a legfontosabb, ezért alakultunk, ezért vagyunk. Azon kívül pedig, hogy már hova jutottunk, meg még mi minden lett, az más kérdés, de mindig ugyanide térünk vissza, hogy amíg ez a probléma van, addig mi mindig ott legyünk.
1: Gondoljunk abban bele, amikor egy saját gyermekünk kerül kórházba, ijegység, félelem, mindenféle...
0: És ott akarod hagyni egy napra.
1: És ugye nem is a szülő mindig ott van mellette, ha van anyuka, apuka, valaki váltja egymást, és ott van mellette a gyermek, de mi van, hogy ez a háttér nincs ott, és ebben talán a kegyesnek a szolgálattevő nagyon nagy segítség lehetnek, hogy apuka helyett, anyuka helyett tudnak ott lenni, legalább egy biztató gondolattal, egy ödeléssel, egy ruhával, amit a szülő kéne behozni.
0: Rögtön elmúlik minden bajuk, tehát hogy beviszed és elfelejti, hogy hol van. Tehát ez nagyon-nagyon nagy öröm látni, átélni, hogy amikor hol van a jég. Tehát hogy tud egy gyerek, nem tudom én, egy néhány óra alatt, egyetlen egy szutka alatt, hogy így mondjam, olyanná válni, megszerezni azt a bizalmat, ami fantasztikus, hogy ezt el tudjuk érni, és Isten ebben nagyon-nagyon használ bennünket ott azon a helyen.
2: Távlati tervekben mi az, ami szerepel most akár a közeljövőben, akár picikét távolabbi jövőben?
0: A legfontosabb az volt, hogy vége lett a kampánynak. Itt úgymond rendezni mindent, ami ezzel járt. Rögtön elkezdtük szakmailag tanulmányozni a következő évek, évtizedeknek a terveit. Ugye a nagy terv, hogy létesüljön egy saját olyan otthon, egy ilyen befogadó otthon, ilyen anyák részéről, akik krízisben vannak, gyerekkel, hát sok minden történhet, bármi történhet, ebben a családban is volt korábban egy tűzeset, az egyik gyereknek az arca teljesen le van égve, tehát már meg van gyógyulva, de innen is látszik, hogy itt a probléma nem most kezdődött ennél a családnál valószínűleg. De hogyha például utcára kerülne valaki, vagy bármi, tehát hogy legyen egy ilyen hely a közelben, itt Kárpátalján nekünk ez lesz a következő nagyon-nagyon nagy lépés, amit próbálunk ugye előkészíteni is lépni. De ezen kívül pedig azok az ígéretek, amelyek voltak például a Dobrony gyermekotthon felé, vagy Ráti családi típusú gyermekotthon felé, vagy a kórház felé, hogy ezek mind-mind egyen-egyenként megvalósuljanak a Jónak Lenni Jó adománygyűjtő kampányból, és év második felében rá fogunk térni a saját nagy, hosszú távú céljainkra, terveinkre, de minden nap pedig ott vagyunk a kórházban.
1: Rát, az egy izgalmas terület, sok fejlesztésre van szükség. Mik az a terület, amiken próbálják segíteni a munkájukat?
0: A Ráti gyermekotthon családi típusú gyermekotthonnak a vezetőjével egyeztettünk, hogy mire lenne a legnagyobb szükségük. Ők nekik egy kinti műfűves focipálya, ami az ott lévő öt nagy családnak nagyon-nagyon nagy segítség lesz, illetve ott egy rehabilitációs központ is van, és egy közös udvar, a közös udvaron pedig egy játszótér, ami hát felújításra szorul, de nagyon nagy fejlesztésre is lesz, ahol fogyatékkal élő gyerekek is kint, amíg várkoznak, vagy szüleikkel ott vannak, akkor ők játszhatnak majd ezeken a játékokon. Erre is oda fogunk figyelni, hogy olyan játék is legyen, ami fogyatékkal élő gyerekeknek is segítség lesz ott az udvaron. Nagyon szép lesz, alig várom, hogy a látványterveket már a jövő héten a kezünkbe fogjuk fogni, már ott is vállalkozó szerződéskötések történnek, és hamarosan ott is az volt a cél, hogy nyáron már, ezen a mostani nyáron ezt már használhassák, tehát ne várjunk vele őszig, vagy ilyesmi, úgyhogy fantasztikus lesz, és nagyon-nagyon várom, hogy teljesüljön.
1: a kegyesnek a munkája folyamatos, és az igények azok egyre több és egyre nagyobb területet próbál felölelni. Ha van lehetőség és van szándék, akkor milyen formában van szükség segítségre, akár önkéntes munka, akár egyéb adományok, vagy egyéb tételeknek a összekötésében?
0: Nekünk a legnagyobb az, hogy olyan emberek álljanak oda, akik valóban tudják csinálni ezt az egészet. Mindig kirendelte még Isten azt, hogy ha valahol hiány volt, vagy munkatársba volt hiány, vagy önkéntes volt hiány, akkor valahogy ez megoldódjon. Ebben is Isten vezetését látom. Van egy ilyen kemény magunk, akikre támaszként, háttérként mindig is számíthatok, viszont az is tény, hogy jelenlegi helyzet, háborús helyzet, vannak olyan önkénteseim, akiknek muszáj volt tovább menni, férjéhez menni, munkát vállalni, nem egyszerű a helyzet Kárpátalján, viszont ezek úgy kialakulnak mindig, hogy jönnek mások. Mi nagyon nyitottak vagyunk mindenkire, aki érdeklődik, hogy önkéntes be akar jönni velünk, akkor megnézi, hogy miből áll ez. Én nagyon-nagyon gondolkodok egy ilyen önkéntes képzésben, amikor úgymond nem a kórházban, meg nem ilyen élesben, hogy már találkozik is valaki ezzel a 7 gyerekes családdal, hanem még csak úgy beszélgetés szintjén, de ha valakit ez tényleg érdekel, és komolyan érdekli, akkor megkereshet, és akár egy hosszú távú dolog. Nyilván ez nagyon sok mindentől függ, de mindig is nyitottak voltunk arra, hogy valaki mondjuk belépjen hozzánk, és megnézze. Voltak ilyen próbálkozások, de sajnos az van, hogy ez annyira nehéz, szerintem, hogy volt olyan nyár, hogy 4 ember is bejött, és el is ment, mert látta, hogy ez azért nem gyerekjáték.
2: De jó néhányan megmaradtak.
0: Igen, megmaradnak. Ez nem tőlem függ. Én mindent úgymond kínálok ehhez, de ehhez tényleg olyan ember kell, aki nagyon elkötelezett. Na, van néhány kritérium is, ukrán tudás, azért az nagyon jól jön. Ha autója van, az megint csak nagyon jó, hogy könnyen tud közlekedni, mert azért Kárpátalja egész területéről van szó, de tényleg tegnap is, ma egy olyan ember van bent, aki először van bent. Tehát, hogy ezek igazok, amit mondok, és működik.
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgetettünk a témáról, és kitartást kívánunk. Próbáljuk nyomon követni az eseményeket, és sok erőt ehhez a szolgálathoz.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, és az imádságokat, azt nagyon kérem mindenkitől, hogy ez nekünk nagyon fontos, hogy legyen ima hátterünk.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sipos Józseffel, a Kegyes Jótékonysági Alapítvány elnökével beszélgettünk.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд. Наприклад, в Угорщину чи Румунію. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса – село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
1: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
2: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
1: Az nincs.
2: Nincs. Akkor sajnos, vissza kell fordulnia.
1: Na, ne már.
3: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
1: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
4: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
1: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
0: Трансфер «Алекс Транс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
0: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекс Транс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam a szopa.
1: Jodin FM.
2: Klasszne radio.
1: Vdorohu.

0: 3332.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвилинку.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.

0: готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61 29.
1: Ай, на már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
2: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
1: Az nincs.
2: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
1: Na, ne már!
3: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
4: Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
5: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
4: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилювати.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настопа. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

Csala Róbert, a mindenki fája. Valahol a világon, túl a hegyeken, völgyeken és gáton, a kurta farkú malactól egy fél órára, és a fülesbagoly húhogásától is egy napi járóföldre, egy a világtól eldugott kis völgyben volt egy aprócska falu, amelynek létezéséről már mindenki megfeledkezett. Ennek a kis falunak Közös volt a neve, és arról volt híres, hogy itt mindent megosztottak egymás között az emberek, legyen szó pénzről, földről, vagy akár csak egy szelet kenyérről. Boldogan és bőségben éltek, nem voltak szegények, gazdagok, mindenkinek ugyanannyi volt. A falu békéjét azonban megzavarta valami. A szél egy nap egy aprócska magot sodort a faluba, amiből egy hatalmas tölgy van őt, s vele együtt nőni kezdett az emberek szívében egy új érzés, a kapzsiság. Mindenki szerette volna a magáinak tudni ezt a fát, mivel az egész völgyben, közes távol, ez volt az egyetlen. Ám okos ember volt a bíró, s kitalálta annak módját, hogy őrizhetné meg az egységet közös falva lakói között. Legalábbis azt hitte. Az öreg harangozónak dobot nyomott a kezébe, és a falu közepén álló tölgy felé küldte, hogy kihirdesse a lakóknak az új törvényt. Figyelem, figyelem! Közhírét étetik közös falva lakói számára, hogy a község legnagyobb kincse, a falu közepén álló tölgyfa, mától közkincs. Mindenki saját igényei szerint felhasználhatja a termését, lehullott ágait, csak ki nem vághatja. Nagy port kavart a falusiak körében az új törvény, és szerte foszlott az az álom, hogy egy valaki kezébe jusson a kincset érő fa. Zúgolódtak ugyan, de végül beletörődtek, hisz azt mondhatták maguknak nyugtatólag, nem az enyém, de az övé sem. Lassan beköszöntött a tél. Farkasordító hideg volt odakin. A szalma, mivel fahíján ezzel fűtöttek, fogyóban volt, és a száraz gallyak, amiket a tölgyfáról metszettek le, egy embernek is kevés volt, nem, hogy egy egész falunak. Ráadásul ez a tél hosszú volt. A kovács épp hazafelé sietett a szakadó hóesésben, mikor meglátta az öreg tölgyfát a falu közepén, magányosan nyújtózkodva az ég felé. Ekkor eszébe jutott valami. Hazaszaladt, és este, mikor a hold elbújt egy a csillagos égen eltévedt bárányfelhő mögött, visszatért a fához, kezében egy fűrésszel, és lenyesett egy ágat. Mész úgyis közös, okoskodott magában. Tehát egy kicsit az enyém is, és mégsem hagyhatom, hogy kihűljön a kemence, és éhen maradjak.

0: Nem sokára felkelt a nap, s mikor a bíró kinézett az ablakon, hogy láthassa a falu kincsét, a tölgyfát, nem hitt a szemének. Ezért megdörzsölte és megpofozta az arcát, hogy hátha csak álmodik. Egyszer egyik, majd másik szemét hunyta be, de ugyanaz a látvány fogadta. A hatalmas öreg tölgy helyén csak a fa csupasz megcsonkított törzse maradt. Újra kiküldte a harangozót, dobbal a kezében, és gyűlésre hívta a falu népét, hát ha valaki tudja, ki a felelős a tölgy megcsúfításáért. Lassan összegyűltek a falusiak. Lehajtott fejjel állták körül a fát. A máskor oly hangos helybéliek most síri csendben áldogáltak a hidegben. A bíró kérdésére, hogy kitette ezt a fával, senki sem felelt, hanem hangos kiabálás kezdődött, és mindenki a mellett álló szomszédjára mutogatott. A máskor oly türelmes és szelíd bírót elfutotta a méreg, feje vörösre változott, és magából kikelve ordította. Ezt jelenti számotokra a közös? Tönkretettétek, meggyaláztátok a falu és a völgy kincsét, az egyetlen fát!
1: De én csak az én részemet vettem el a közösből!
0: Kiáltotta mérgesen a kovács.
2: Én is! Én is! Én is!
0: Kiáltották kórusban a falusiak, ugyanis azt elfelejtettem mondani, hogy a pék is látta az ablakból, hogy mit csinált a kovács, ezért hát ő is vágott magának egy darabot, hisz ő csak a saját részét vett el, és a kovács is ezt tette, de a pék után jött a szabó, a varga, a boltos, a napszámos, míg végül csak a fatörzse maradt.
3: Hát jó,
0: mondta végül a bíró. Azzal sarkon fordult és bement a házába, de nem maradt bent sokáig. Hamarosan visszatért egy baltával a kezében, s a falusiak szemelátára neki esett a fának, és addig meg sem állt, míg ki nem vágta teljesen.

0: Dolga végeztével csak annyit mondott.
1: Akkor pedig ez az én részem, ha senki sem szánja tettét és nem szégyeli magát, akkor ezennel mától vége a közösködésnek. Tanuljátok meg, milyen az. Ha minden csak a tietek, a felelősség is.
0: Közös falva. Ezzel megszűnt létezni. Lakói pedig elköltöztek, s talán a te szomszédodba is ott él egy az egykori lakók közül, aki saját kárán tanulta meg, mi az a közös, és mi a felelősség.
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Pulse FM.
2: Zenesáv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
3: Kellemes időtöltést kívánok, következik a Zenesáv. A következő percekben egy különleges zenei utazásra indulunk. Ismerős dallamok és ritkában hallott zenék találkoznak egymással. Különböző korszakokból és különböző hangulatokból. Lesz itt nosztalgia, finom jazz hangulat, érzelmes pop és egy kis modern lüktetés is. De ami igazán összeköti őket, az érzés, amit mindegyik dal magában hordoz. Kezdünk! Vítanie, rádió slucháčam, u najbližších hodinách vyrušíme osobitou muzičnú podróž. Znajomí melódie a kompozície z rôznych epoch i s rôznymi nástrojami. Bude trochu nostalgie, jazzový nástroj, čutieva pop muzika i súčasný rytm. Ale to, čo spravdi pojednuje ci tvory, je vyčutia, jaké kožnostných nese v sobě. Počínajmo!

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Pulse FM.
1: Zeneseáv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радіопульс. Пульс. 90.2 FM. Класне радіо. В дорогу.

belemész. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: benzine.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Radio Puls.
3: Vigyam azt a fa, Jodin FM.
2: Klaszne radio, v dorohu.
4: Liberté. Égalité.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2 Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, я на 102.1 FM.
1: Классное радио. Вдорог.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a dva. Jodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.